0: félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmodgém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez. Más is akar, a külség, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok 1/5-énél pedig nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek. Számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekének érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungarometer ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,4

0: 1,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Szép jó reggelt, június 13-a van a stúdióban Gulyás Anita, és 6 óra múlt néhány perccel. Csodaszép napot az Anetteknek és az Antaloknak, mert hogy ők ünnepelnek, őket lehet köszönteni a 2026-os évünk 164. napján, de hogy mit érdemes felidézni a múltból, mit üzennek számunkra a csillagok, ezeknek a részleteivel is jövök a ma kedvencei és a tegnap slágerei mellett, hiszen itt vannak velünk ezen a csodaszép szombat reggelen is. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvenceim és a tegnap slágerei köszöntik az Anettokat és az Antalokat a koránkelők mellett, ugyanis június 13-a az előbb említettekről szól. Az Anett egy női keresztnév, amely az Anna francia kicsinyítőképzős formájából, az Anettéből önállósult. Jelentése kegyelem, Isten kegyelme, illetve kellem és bá is lehet. De ahogy említettem, az Antalok is ma ünnepelnek, latin eredetű férfi névről van szó, amely a római Antonius nemzetségnévből származik. Jelentése pedig a történelem során bizony homályos maradt. Egyes források szerint bátor vagy felülmúlhatatlan, mások szerint viszont hercegi, fejedelmi méltóságra utal ez a bizonyos Antal név. De lehet köszönteni ma még a Tóbiásokat, az Annákat, az Antonokat, a Gráciákat, a Nettiket, vagy éppen az Anétákat is, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek június 13-ai névnaptárunkban. Képzelje, Pesten 1754-ben ezen a napon született az osztrák csillagász és geodéta Zách János Ferenc, akiről kisbolygót és holdkrátert is elneveztek. Aztán 1831-ben szintén ezen a napon látta meg a napvilágot James Clerk Maxwell skót fizikus, aki összefoglaló egyenletrendszerben írta le az elektromosság és a mágnesesség törvényeit, ezen kívül pedig a nevéhez fűződik a Maxwell eloszlás, a gázok mozgásának elmélete ez. A 20. század irodalom egyik kiemelkedő alakja is a mai napon született, 1865-ben William Butler Yeats, de a csodafutó jelzővel illetett finn származású úriember Paavo Nurmi is ezen a napon született. Ő az 1920-as években a világ legjobb közép és hosszú táv futója volt. Sok világrekordot állított fel egyébként a legkülönbözőbb távakon, mert hogy 1500 métertől egészen a 20 kilométeres távig. A futók királyának és a repülő finnek is nevezték Nurmint, minden idők legnagyobb olimpikonjának és atlétájának tartják a mai napig. Az 1928-as születésű John Forbes Nash is meg kell említeni a mai születésnaposok kapcsán. Ő az a közgazdasági Nobel emlékdíjas amerikai matematikus, aki a játékelmélet terén elért kiemelkedő eredményeiért 1994-ben megkapta a közgazdasági Nobel emlékdíjat. Azonban mégsem ezt hozta meg neki a világhírt, hanem az életét feldolgozó film, az Egy csodás elme, amely úgy mutatja be, mint géniuszt, aki súlyos paranoid skizofréniában szenved. Az olimpiai bajnok magyar labdarúgót is megemlítem, Szent Mihály Antalt, kapus edzőt, aki 1939-ben született június 13-án. És még sokáig lehetne sorolni, de a zenéknek is helyet kell hagyni, hiszen itt sorakoznak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ezekkel pörgünk tovább a szombat reggelünkben.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: magyar feltalálók napján is pörögnek a ma kedvence és a tegnap slágere itt a Rádió Antriton, de a magyar védőnökről se feledkezzünk meg, ugyanis Magyarországon Stefánia belga hercegnő védnökségével alakult meg az Országos Stefánia Szövetség, méghozzá 1915-ben ezen a napon, június 13-án. A kezdeményezés része volt a védőnői szolgálat, aztán 1916-tól pedig Hein Pál jóvoltából elindult a magyar védőnök képzés is. És ahogy említettem, a magyar feltalálók napja is a mai, 2009 óta az első magyar Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert biokémikus 1941-ben ezen a napon bejelentett C-vitamin találmányának emlékére. De hogyha egy nagyobbat pörgetünk az időkerekén, akkor egyből Milánóban, az akkori Mediolanumban találjuk magunkat 313-ban, ugyanis Nagy Konstantinus császár ezen a napon adta ki a keresztények számára is szabad vallásgyakorlást engedélyező rendeletét. Még 1913-ban ezen a napon nyílt meg Budapesten a Széchenyi gyógyfürdő, amely ma is a város egyik legismertebb nevezetessége. A Városligetben található fürdőt neobarokk stílusban tervezték, és már akkor megnyitásakor Európa egyik legjelentősebb gyógyfürdőjének számított. Beszélünk tehát 1913-ról, de ezen a napon tartották az első előadást a szegedi Domtéren is. A bemutatott mű Vojnovics Géza Magyar Passió című drámája volt, amelyet Hevesi Sándor rendezett. Az előadást a Nemzeti Színház művészei játszották, és több ezer néző követte, külön erre az alkalomra épített lelátókról. A szabadtéri játékok gondolatát már az 1920-as években felvetette, méghozzá Juhász Gyula. A cél az volt, hogy Szegednek olyan nyári kulturális fesztiválja legyen, ami akkor már Salzburgnak és Beirutnak is volt. A frissen elkészült Domtér pedig kiváró akusztikájával és monumentális építészeti környezetével igazán ideális helyszínnek bizonyult. A rendezvény sorozat 1931 és 1939 között minden évben megrendezésre került, aztán a II. Világháború miatt hosszabb szünet következett, de 1959-ben újra élet, azóta pedig a szegedi szabadtéri játékok Magyarország legnagyobb nyári színházi fesztiváljává nőtte ki magát. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei pedig azt hiszem, hogy a mindennapjaink legnagyobbjaivá nőtték ki magukat, úgyhogy pörgünk tovább itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuse 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar.
4: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk, akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Ez az Antrit reggel.

berobbant a nyár a 2026-os évünkbe, úgyhogy a hétvégi horoszkóp, hogy ehhez ad-e útmutatást, már mondom is a részleteket. Kedves Kos, most nem a rohanási a főszerep. Egy váratlanul szabad óra vagy egy spontán program többet adhat, mint a gondosan megtervezett hétvége. Kedves Bika, a nyár apró örömei most különösen jól esnek. Egy finom ebéd, egy árnyas terasz vagy egy jó beszélgetés feltöltheti energiával. Kedves ikrek, ön körül pezseghet az élet. Könnyen lehet, hogy egyik program hozza a másikat, és a legjobb élmények éppen azok lesznek, amelyekre nem is számított. Kedves rák, most a meghittség értékelődik fel. Jól eshet egy kis elvonulás a világ zajától, vagy néhány nyugodt óra azokkal, akik igazán fontosak önnek. Kedves oroszlán, a figyelem könnyen önre terelődhet ismét. Használja ki ezt arra, hogy kezdeményezzen, szervezzen, vagy egyszerűen élvezze csak a társaságot. Kedves szűz, a hétvége azt üzeni, nem kell mindennek tökéletesnek lennie, engedje meg magának a lazaságot, és élvezze az adott pillanatot. Kedves mérleg, a szépség és a harmónia most mindenütt megtalálhatja. Egy kellemes környezet vagy egy kulturális program különösen jó hatással lehet önre. Kedves skorpió, valami régi gondolat vagy terv új megvilágításba kerülhet a hétvégén. Érdemes figyelni azokra a beszélgetésekre, amelyek elsőre jelentéktelennek tűnnek. Kedves nyilas, önnek most a mozgás és a szabadság adhat energiát, hogyha teheti, fedezzen fel egy új helyet, vagy próbáljon ki valami szokatlant. Kedves bak, a hétvége most nem a teljesítményről szól. Minél inkább megengedi magának a pihenést, annál könnyebben talál rá a következő jó ötletére. Kedves vízöntő, egy váratlan meghívás vagy különös találkozás színesítheti a következő napjait. Maradjon nyitott, mert a legérdekesebb élmények most nem a megszokott útvonalon érkeznek majd. Kedves halak, a nyári hangulat felerősítheti az érzelmeket és az inspirációt. Egy zene, egy illat vagy egy emlék kellemes felismeréseket hozhat. Bármelyik csillagjegyben is született, a hétvége legfontosabb üzenete most az, hogy szakítson időt arra, ami valóban kikapcsolja. A nyár nem csak a naptárban, hanem bizony a pillanatokban is ott van már, akár csak a zenékben, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrét.

0: kora reggelünk még nem feltétlen az igazán forró nyárra emlékeztet bennünket, de lehet, hogy ezt annyira nem is bánjuk. Viszont, hogy mi vár ránk a mai nap folyamán, hírszerkesztőnk érkezik a pontos részletekkel, de arról is beszámol nekünk, hogy mi történt a nagyvilágban, mi történt az országban, a térségünkben, úgyhogy maradjanak velünk. A 7 órás hírek után természetesen várom vissza a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, valamint egy fotópályázatnak a részleteivel, amelyre még van ideje, de jó, hogyha nyitott szemmel jár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Pali! Hozd már a földnedves betont!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30, 491, 80, 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30, 491, 80, 82.
7: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
8: Várja Önt a Koreotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita a kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok 1/5-énél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaroment ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025

0: Nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Készszerkesztőnknek köszönjük a legfrissebb információkat. 7 óra múltán a stúdióban Gulyás Anita. Szép jó reggelt, június 13-án szombaton. Szeretettel köszöntöm a védőnöket, mert hogy a magyar védőnök napja a mai, akárcsak a magyar feltalálóké, úgyhogy ha bármelyikhez is besorolható, akkor istenéltesen nagyon sokáig, akárcsak az Anetteket és az Antalokat, nekik is pörögnek a ma kedvence és a tegnap slágerei, valamint minden korán kelőnek, aki itt van már velem a 105.1-en. Ha pedig szeret fotózni, akkor figyeljen, hozok egy lehetőséget, ahol megmutathatja másnak is, hogy ön milyen szemmel látja a világot.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton. Szerintem sokan vagyunk úgy, hogy előszeretettel fotózunk mindenfélét. Hogyha ön is az ilyen emberek közé tartozik, akkor figyeljen, hát a felkelti a figyelmét a következő lehetőség. Az I. és Gyula könyvtár fotópályázatot hirdet, egészen pontosan a könyvtár zöld folyamának programja ez, ami Rend a káoszban, a természet egyensúly címet viseli. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek megmutatják a természetben rejlő harmóniát és rendet, akár egy vadregényes tájban, akár pedig egy gondozott kertben, vagy éppen az apró részletek világában. A pályázatra Tolna vármegye amatőr fotósai jelentkezhetnek, legfeljebb 3 saját készítésű képpel. Fontos feltétel, hogy a fotók Tolna vármegyében kell, hogy készüljenek, és csak is minimális utómunka megengedett ezeken a felvételeken. Mesterséges intelligencia segítségével létrehozott, vagy éppen módosított képeket nem tudnak elfogadni a szervezők. A beküldési határidő még jócskán odébb van, 2026. október 1-e. A legjobb alkotásokat értékes díjakkal jutalmazzák majd, és közönségdíjat is kiosztanak. A kiválasztott fotók pedig egy kiállításon is bemutatkoznak majd. Hogyha ön is észreveszi a természet apró csodáit, ragadjon fényképezőgépet, és mutassa meg, hogyan is találkozik a rend és a káosz a környezetünkben, az ön sajátos környezetében. Az I. és Gyula könyvtár Rend a káoszban című Facebook eseményeként keresse a felhívást, ahol megtalálja pontos részleteket is természetesen. Járjon nyitott szemmel és fotózzon le mindent, ami megragadja a figyelmét, lehet, hogy a zsűri is hasonlóképpen látja majd.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig szuper jó hírem van az időjárás tekintetében. A hétvége első napján bizony napos, gomoly felhős idő körvonalazódik. Ez jó, mert hogy nem lesz kánikula. Legalábbis a meteorológusok ezt ígérik számunkra. Elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat, miközben a nyugati szél is többfelé megélénkül, helyenként pedig erős lökésekkel is lehet számolni. Nos, ez a fejfájósoknak talán nem jó hír, mert lehet, hogy az ő közérzetüket azért jócskán befolyásolja majd. Hajnalban 7 és 15 fok közé hűl a levegő, délutára pedig 22 és 28 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet. A népi megfigyelések szerint június 13-a Szent Antal napja is tartogat üzenetet az időjárásról, ugyanis a tápió mentén úgy tartották, hogy Szent Antal elviszi a szénát, vagyis hogyha ezen a napon esősre fordul az idő, akkor tartós csapadék érkezhet, ami pedig megnehezíti a szénabetakarítást. Nos, a mezőgazdaságban a dolgozóknak, illetve az állattartóknak ez nem lehet jó hír, de azt gondolom, hogy mindannyian, akik kert tulajdonosok vagyunk, azért örülnénk már az esőnek. Egy jó kis áztató, lassú eső szerintem helyén való lenne, de a zenék is azok, úgyhogy a ma kedvencei és a tegnap slágerei már itt is vannak velünk a Rádió Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
3: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
7: Már 4950 forinttól.
8: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Rádió Antritamok kedvenceivel és a tegnap slágereivel, hogyha abban az élethelyzetben lenne, hogy lakhatás után kutakodik, akkor hasznos információkkal jövök, ugyanis a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő megüresedett bérlakások határozott idejű bérleti jogának megszerzésére. Olvasható ez a társaság közösségi oldalán. A meghirdetett ingatlanok között szerepelnek szociális költségalapú és összkomfortos bérlakások is. Pályázni lehet többek között az Árpád utcában, a Rákóczi utcában, az Aliszka utcában és a Dr. Hírling Ádám utcában található lakásokra. Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára kettő egyenként 40 négyzetméteres összkomfortos lakást kínálnak a Honvéd utcai fecskeházban. Emellett pedig kizárólag nyugdíjasok részére hirdettek meg két szociális garzonlakást az idősek garzonházában. A pályázatok benyújtási határideje 2026. június 19-e, azon a napon is déli 12 óráig várják ezeket a pályázatokat. További információ személyesen kérhető a Bezerédi utca 2-es szám alatt, illetve a vagyonkezelő ügyfélszolgálati telefonszámán is. A részletes pályázati kiírás pedig a Szekszárdi Vagyonkezelő oldalán érhető el. Hogyha felkeltette a figyelmét az önkormányzati tulajdonokban lévő lakásoknak a bérlési lehetősége, vagy ismer olyat a környezetében, akinek jól jönne ez a lehetőség, akkor adja tovább, keressen rá a Szekszárdi Vagyonkezelő oldalára, ott megtalálja a részleteket.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Bizony, eljött az az időszak, amikor az ember csak úgy dúskál a programokban, és tényleg nehéz eldönteni, hogy éppen mivel töltsük el a hétvégénket. Remélem, hogy ön is így van vele, és a baráti társaság, a környék, a környezet annyi lehetőséget kínál, hogy alig tudja kiválasztani, hogy mivel is töltse az idejét. Hát bizony a nyár azért számos kültéri programot tartogat a számunkra, de hogyha szereti a zenét, a kórus zenét, akkor én is hozok egy lehetőséget, mert ugye ez kapcsolódóan a mai este folyamán Szexádon lesz egy talán kihagyhatatlan program. A részletekkel pedig jövök 8 óra után, most jön hírszerkesztő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuszi 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben

0: zenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is, kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Június 13-a van, az Anetteket és az Antalokat lehet köszönteni, ők ünnepelnek a mai napon. 8 óra múlt néhány perccel, ez itt a Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és olyan programokkal, amelyek színes a hétvégénket, úgyhogy tessék figyelni. Erre az órára zenei programokkal készültem, hogyha még vacilálna, hogy mivel is töltse a mai estét, tessék figyelni, hát ha pont egy olyan lehetőséget hozok, amelyet nem szívesen hagyna ki. 8 óra után 2026. június 13-án a stúdióban Gulyás Anita, rádiózunk együtt a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei talán merőben másak, mint a következő általam ajánlott zenei programon felsorakoztatott paletta, de én gyanítom, hogy az érdeklődők meg fogják tölteni majd a teret, ami egészen pontosan a Művészetek háza lesz. Hogyha szereti a kórus muzsikát, akkor ezt az estét, azaz a mai estét nem érdemes kihagynia. Június 13-án szombaton este 6 órától a Szekszárdi Művészetek háza ad majd otthont a Kórusok éjszakája Szekszárdon című különleges zenei találkozónak. A programterv szerint fellépnek Kaposvár, Pécs, Szigetvár és Szekszárd kiváló kórusai. Közreműködik az Eozin vonós négyes, orgona művészek, szólisták és versmondók is helyet kapnak a színpadi produkciókban. Az est ünnepélyes köszöntőkkel és áhítattal kezdődik, amelyet Rácz József esperes celebrál majd. Egy este, ahol a kórus éneklés ereje, a közösség öröme és a zene szépsége találkozik majd, ez lesz tehát a mai este itt Szekszárdon a Művészetek házában, ahova belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, ezzel azért számoljon. A kora esti program igazi kikapcsolódást nyújthat a pörgős, zsúfolt mindennapjainkból, a könnyen befogadható dallamos zenék segíthetnek a pihenésben, javíthatják a hangulatunkat, ezért is érdemes talán a mai este folyamán a Kórusok éjszakája szekszárdi programot választani 18 órától a Művészetek házában, ahova szeretettel várják önt is, a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei, ezek a dallamok próbálják meg felébreszteni a szombati reggel folyamán, és nem tudom, hogy hogy áll ezzel a művelettel. Sokaknak csak a kávé segít, anélkül talán még a szemüket sem tudják kinyitni. Nem tudom, hogy ön melyik kategóriába tartozik, de az biztos, hogy a mai reggelünk nem kánikulával indul. A napocska azért már megmutatja magát, de a meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy elszórtan kisebb esővel, záporral lehet számolni, és a nyugatias szél is végig kíséri a mai napunkat. A hajnali 7-15 fok után napközben 22-28 fokkal le lehet számolni, a bőrvédelemről ma sem szabad elfeledkezni, napvédő krém nélkül ki se tegye a lábát otthonról, sőt, mi több, úgy általánosságban, ha nem is süt a nap, akkor is azt javasolják a bőrgyógyászok, hogy a napvédőkrémet bizony használni kell, mert hogy a számítógép, a telefon, a képernyő előtt töltött idő sem tesz jót a bőrünknek enélkül. De egyébként a mai naphoz van egy népi megfigyelés is, ugyanis június 13-a Antal napja, és Szent Antal napja azt az időjárási jóslatot hozza már évtizedek óta, legalábbis a Tápió mentén így tartották, hogy Szent Antal elviszi a szénát, vagyis hogyha ezen a napon esőre fordul az idő, tartós csapadék érkezhet, ami megnehezítheti a szénabetakarítást. Nos, lehet, hogy a szénabetakarítók nem örülnének a csapadéknak, de azt gondolom, hogy a virágos kert tulajdonosok, illetve azok, akik nevelgetik otthon azokat a bizonyos növényeket, amelyeket szeretnének majd felhasználni a későbbiekben az ebéd elkészítéséhez, nos, ők örülnének egy nagyobb mennyiségű, szép lassan leeső csapadéknak. Nos, ebben nem tudok segíteni, de abban igen, hogy a mai napja jól induljon, úgyhogy pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, ezzel is egy kis jó hangulatot csempészve a szombat reggelébe.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
3: Várja önt a Coreotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
1: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: www.antrit.hu, ezen az oldalunkon keresztül online formában is velem töltheti a következő perceket, a következő órákat, hiszen a ma kedvence és a tegnap slágerei itt lesznek velünk az egész szombati napunk folyamán. És most pedig egy kiemelkedő programot ajánlanik azok figyelmébe, akik szeretik a zongora hangját. Egy fiatal tehetség fog majd a zongora mögé ülni, egy olyan növendék, aki zenei tanulmányait a Tolnai Fusz János Zeneiskolában alapozta meg. Molnár Ferenc Regő az úriember, a fiatal tehetség, akiről beszélek. Ő várja majd a klasszikus zene kedvelőit egy különleges koncertélménnyel, méghozzá június 14-én vasárnap délután 14 órától a Szekszárdi Művészetek Házában. Az Agora klasszikus zenei délutánok sorozat vendége ezúttal, ahogy már említettem, Molnár Ferenc Regő, fiatal zongora művész, aki tehetségével és sikereivel már több hazai és nemzetközi versenyen hívta fel magára a figyelmet. A mindössze 16 éves előadó rangos díjak birtokosa már. Legutóbb a Topolyai Nemzetközi Zongora Versenyen szerzett például első helyezést maximális pontszámmal. A hangverseny különlegessége, hogy a fiatal művész nem csak a klasszikus repertoárból válogat, hanem saját szerzeményeiből is ízelítőt ad a nagy közönségnek. Vendég előadóként pedig közreműködik Güt Máté, aki még Regőtől is fiatalabb, ő mindössze 15 éves. A két zongora zseni pedig tesz majd arról, hogy egy maradandó zenei élményben legyen része önnek is az Agora klasszikus zenei délutánok keretében. Molnár Ferenc Regőnek és vendégelőadójának, Güt Máténak zongora hangversenyére, tehát június 14-én vasárnap 16 órától a Művészetek Háza ad majd otthont. Egy, illetve kettő fiatal tehetség, inspiráló zenei utazása, amire önt is szeretettel várják.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdjön a napot igazi zenei változatossággal!

0: frissítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
6: Csavar, zár, vasalat! Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el ott, ugyanakkor a júliusi és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A szél sok felé feltámad, napközben 22-28 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
8: Köszönjük a legfrissebb információkat, szép jó reggelt, június 13-a van, 9 óra múlt néhány perccel, az Anetteket és az Antalokat köszöntöm a stúdióban, Gulyás

0: tanárok napja is. Isten áldja őket nagyon sokáig, akár csak azokat, akik már a konyhában ténykednek, vagy azon gondolkodnak, hogy mit fognak majd készíteni a hétvége folyamán ebédgyanánt. Én ebben hozok egy kis segítséget, egy szuper tartalmas, gyorsan elkészíthető főétellel, és természetesen egy cseresznyés desszerttel készülök, mert hogy ennek a szezonja van, de most jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Aztán már főzőcskészhetünk ki.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei, ezek a szombat reggelünkben is itt vannak velünk, még akkor is, hogyha rosszul indul a napunk, akkor is, hogyha éppen azon törjük a fejünket, hogy vajon mit főzzünk ezen a bizonyos szombati napon, ehhez hozok segítséget, hogyha szereti a burgonyát, a sajtot, a szaftos ételeket, akkor szerintem ezt imádni fogja, ugyanis a francia rakott burgonya pont ezeket adja számunkra. Amire szükségünk van, 150 g füstölt szalonnára, 30 g vajra, 2 gereszt fokhagymára, 400 ml tejszínre, 3 ág kakukkfűre, sóra, borsra, ízlés szerint, természetesen a fő alapanyagra, az 1 kg krumplira, 150 g comté sajt, vagy tetszés szerint bármilyen sajt, mondjuk parmezánnal jól helyettesíthető, és 150 g brie sajt kell nekünk még ehhez az ételhez. Egy serpenyőben le kell pirítani az apróra vágott szalonnát, ezt le kell szűrni, félretenni, aztán a vajat felolvasztani, összekeverni az úzott fokhagymával, egy kicsit lepirítani, majd a tejszínnel felönteni, kakukkfű levelekkel ízesíteni, egy olyan 1-2 teáskanálnyit érdemes beleszórni, a szalonna zsírral, majd pedig a sóval, borssal még ízesíteni ezt a kis szaftot. Közben a sütőt már elő is melegíthetjük 180 fokra, a burgonyát pedig meg kell hámozni, nagyon vékony szeletekre vágni ezt követően, körülbelül 3 mm-es szeleteket, akár késsel, akár pedig gyalúval, kinek melyik áll jobban kézre. A comté sajtot le kell reszelni, nyugodtan használjunk helyette parmezánt is, ahogy már az előzőekben mondtam, aztán már jöhet is a rétegzés, a sütőtál aljára a burgonya egyharmadát kell lerakni, meg kell locsolni a tejszínes alap egyharmadával, megszórni a szalonna egy részével, és ráhelyezni a sajt egyharmadát. Aztán addig folytatjuk a rétegzést, amíg el nem fogynak az összetevőink. Végül alufóliával lefedni ezt a tálat, és 180 fokra előmelegített sütőbe tolni. Itt körülbelül 90 percig kell sütni, amíg a burgonya teljesen meg nem puhul. Ezután aztán le kell venni róla a fóliát, megszórni a maradék reszelt sajttal, és szép lassan elolvasztani, rápirítani a legfelső sajtréteget. Tálalás előtt érdemes még 10 percig pihentetni, hogy a rétegek szépen összeálljanak, aztán már lehet is tálalni, mondjuk egy jó kis salátát még mellé rakni, és biztosan egy tartalmas ebéd kerekedik belőle. Cseresznyi és desszerttel jövök majd a következő fél órában, de előtte azért még számíthat rám a ma kedvenceim és a tegnap slágerei után. Jó reggelt!
1: Rádió Andrész. Ez a Rádió Andrész.

0: az ajtót a nyár, de azért ez az állítás nem teljesen fedi szerintem a valóságot. Az elmúlt időszakban a többféle időjárással szembesülhetünk. Volt itt igazi forróság, már-már kánikula, volt egy kicsit esősebb időszak, de az biztos, hogy a nyár beköszöntével érdemes az étrendünket is a melegebb időjáráshoz igazítani. Szervezetünk ilyenkor már kevesebb energiát használ fel a testhőmérséklet fenntartására, ugyanakkor a fokozott izzadás pedig megnöveli a folyadék szükségletünket, és hát az ásványi anyag veszteségünk is nagyobb. Ezért hangsúlyozzák annyiszor a szakemberek, hogy fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot, sőt a nyári időszakban azért ettől még talán egy kicsit többet is. Bizony a nehéz zsíros ételeket kevésbé kívánjuk ilyenkor, szerintem ezt ön is tapasztalta már. Célszerű ilyenkor több friss zöldséget, gyümölcsöt, salátát és könnyen emészthető fogásokat fogyasztani. Ezek nem terhelik le a szervezetünket, és kevésbé jön a kaja kóma is. A szezonális alapanyagok ugyanakkor nem csak vitaminokban gazdagok, hanem magas víztartalmuk révén a hidratáltság megőrzésében is sokat segítenek számunkra. Nyáron különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, ahogy arra már felhívtam a figyelmét. Nem szabad ilyenkor megvárni, amíg szomjasak leszünk, hiszen a szomjúság már az enyhe kiszáradási jele, ilyenkor már vészcsengőt kongat a szervezetünk. A legjobb választás továbbra is a víz, vagy a cukormentes teák és bizonyos esetekben az ásványi anyagokat is tartalmazó italok, ezek is hasznosak lehetnek. A legfontosabb, hogy nyáron könnyebb, frissebb, vízben és tápanyagokban gazdagabb étrendre váltsunk, miközben tudatosan figyelünk a megfelelő folyadékbevitelre. És ha már szezonális dolgok, akkor a cseresznyéből fogunk egy csodát sütni hamarosan, remélhetőleg közösen. Számítok önre a következő fél órában is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
1: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei előtt már elárultam, hogy a desszertünk fókuszába a cseresznye áll majd. Egy cseresznyés vajas piskótát süthetünk közösen, melyhez 500 g cseresznyére, 220 g szobahőmérsékletű vajra, 70 g kristálycukorra, 4 darab tojásra, 280 g tejfölre, 350 g finom lisztre, egy csomag sütőporra és egy csipet sóra lesz szükségünk. Mielőtt elkezdjük összeállítani a süteményt, előtte a sütőt már előmelegíthetjük 180 fokra. A tepsi mérete az körülbelül olyan 19x32-es legyen, így egy megfelelő magasságú desszertet fogunk majd kapni, miután megsült. Először is ki kell magoznunk a cseresznyét, mert hogy annyira nem kellemes érzés, amikor ott ropog a cseresznye maga süteménybe beleharapva. Ezt félretesszük, miután ezzel a feladattal megvagyunk, aztán a vajat habosra keverjük a kristálycukorral, ehhez adjuk hozzá egyenként a tojásokat, és keverjük tovább, amíg szépen ki nem fehéredik, végül aztán mehet hozzá a tejföl is. Egy másik tálban összekeverjük a száraz hozzávalókat, a lisztet, a sütőport és a sót. Majd keverhetjük hozzá a tojásos keverékünkhöz, és egész addig forgatjuk össze szép lassan, amíg egy nemű tésztát nem kapunk. A masszát aztán az előkészített formába simítjuk, majd egyenletesen elosztjuk rajta a kimagozott cseresznyét. És az előmelegített sütőben egy olyan 35-40 perc alatt aranybarnára sütjük. Tűpróbával tudjuk ellenőrizni, hogy átsült-e a közepe a süteményünknek. Aztán a formában hagyjuk még langyosra hűlni, aztán jöhet is a szeletelés, és porcukorral megszorva, ne adj Isten, vanília fagyival tálalhatjuk a szeretteink elé. Én jó sütőgetést kívánok, gyönyörű szép szombatot mindenkinek, a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

Anettek és az Antalok napján tölthettük együtt a június 13-ai szombati reggelünket. Szép napot kívánok minden ma ünneplőnek, legyen születésnapos, névnapos, vagy bármely egyéb évfordulót ünneplő. A ma kedvence és a tegnap slengerei nekik is szólnak, illetve minden antritosnak, aki itt van velünk a 105.1-en, de online formában is velünk töltheti a következő órákat is a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül, ahol egyébként számos érdekességet is olvashat a város, az ország történéseiről. Hírszerkesztőnk hozzá a legfrissebb információkat, de ott van közösségi oldalunk is, ahol megtalálja azokat a recepteket is, amelyeket ebben az órában osztottam meg önnel. Én számítok a figyelmére holnap reggel 6 órától is, ébredezünk akkor is együtt itt a 105.1-en. A magazin műsorunk vendégeiről pedig majd a mai

0: Bigyuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
1: Ön miben segíthetek?
0: Hát szélvédő kéne nekünk.
1: Milyen típusú az autó?
0: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
2: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkó kárfelvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
0: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogolab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow! Dompepe! Hétfőked!
4: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuse 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar!
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon! Ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű keményfát.

0: kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. A szél sokfelé feltámad, napközben 22-28 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuszi 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar. Nyerj!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió. Antrit.

0: a Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Martinez, you ready, girl?
2: Come on, let's do this.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Szekszárdi rendőr részesült belügyminisztériumi elismerésben. Hétvégén ünnepelnek a régészek, kisebb záporok, erős szél lesz szombaton. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Magyarország belügyminisztere Klézli Balázs rendőrfőtörzsőrmestert a Budapesten megrendezett Európai Labdarúgó Szövetség Bajnokok Ligája döntő rendőri biztosításában végzett kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül jutalomba részesítette. Klézli Balázs rendőrfőtörzsőrmester 2016. szeptember 1-én szerelt fel a szekszárdi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály járőr és őrszolgálati alosztály állományába. Jelenleg körzeti megbízottként dolgozik a kapitányságon. Az Agora klasszikus zenei délutánok következő eseményére, Molnár Ferenc regő zongora hangversenyére június 14-én vasárnap 16 órától kerül sor a Művészetek Házában. A vendégelőadó Gyűjt Máté lesz. Molnár Ferenc regő 16 éve zongora művész növendége.

0: Folyamatosan fejleszti művészi látásmódját és technikai tudását. Eddigi pályája során két önálló koncertet adott tolnám. A komoly zenei repertoár mellett saját darabokat is komponál, amelyeket koncertjein is bemutat. Hosszú távú célja, hogy tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytassa. Güth Máté 15 éves, a Bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, tanára Szelejlő Alexandra. A 6. Nemzetközi Zenei Iskola Bartók Béla Zongora Verseny nagydíjasa 2024-ben előadhatta Beethoven első zongora versenyének első tételét a Pesti Vigadóban a Szent István Filharmonikusokkal. A 9. Ferenczi György Chopin zongora verseny 3. díjasa 2026. szeptemberétől a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója lesz. A Régészet Napja országos rendezvénysorozatot június 12 és 14 között tartják meg, amelyhez a Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum is csatlakozott különféle programokkal. A részletekről Szöveg Attilát, a múzeum régészeti osztályvezetőjét kérdeztük.
1: Tehát a Régészet Napja ez egy országos programsorozat, ami több mint egy évtized múltra tekint vissza, és hát ugye neve is mondja, az elsősorban a régészethez kötődik, tehát azok a múzeumok vesznek részt, akik régészettel foglalkoznak. Idén ez június 12-13-14 két végéig fogja érinteni. A témája az idei Régészet Napjának ez a Törzsfőktől a királyokig címet viseli. Szombaton délelőtt 10 órai kezdettel múzeumpedagógiai foglalkozás keretében Falko Edina múzeumpedagógus és Mórtőve restaurátor fog tartani egy ilyen kis foglalkozást. Agyag, mély, múlt, egy különleges gyógyszerű kerámia nyomában címmel, ahol középső gyógyszerű mézvetéketedények mintáit használják fel, medál, fülbevaló, kardvető készítéséhez, pedig elsősorban mint a gyerekek, de számítanak, akik ezen a múzeumpedagógiai foglalkozással részt vesznek. Aztán a szombati napon délután lesz a Vármegyeházán 14.30-es fejezettel Tűzi Márta régész kollégának az előadása, az állatvezetése a királyok nyomában, első Béla királyról, illetve 100 vonatkozásáról fog tartani az állatvezetést, és még aznap délután 16 órai kezdettel a Totés telepen én fogom a régészeti raktárt bemutatni, azt, hogy mit is lehet a régészeti raktár. Ez azért érdekes ez a program talán, mert ez az a hely, amit egyáltalán nem tudtunk mutatni. Még ugye múzeumok éjszakáján azért megnyitjuk a pincét, a padlást, akik ismerik ezeket a programjainkat, azok tudják, hogy akkor ezekre a kiállítások, hogy a látogatók elől elzárt szeretői beengedik a látogatókat. Most viszont a régészeti raktárba invitáljuk az érdeklődőket, amit egyáltalán nem tudunk mutogatni, csak kizárólag a régészet napján, már máskor is volt ez.
0: Június 15-én és 16-án akadozni fog a melegvíz szolgáltatás több szekszárdi lakótelepen is, közölte a szolgáltató. A Szekszárdi Távfőszolgáltató Nonprofit Kft. Tájékoztatást juttatott ezt szerkesztőségünkhöz, amelyben felhívják a figyelmet a több helyszínen zajló melegvíz szolgáltatás átmeneti ingadozására, megszűnésére. A közlemény szerint június 15-én hétfőn és 16-án kedden időszakos szünetelés fordulhat elő a Jókai, Kölcsei és Vosinszky lakótelepen, valamint a Mikes, Mészáros, Bajcsi-Zirinszky és Széchenyi utcában, továbbá a Szent István és a Luther téren. A távhővezeték hálózaton halaszthatatlan karbantartási munkákat végeznek, a beavatkozás célja pedig az üzembiztonság növelése. Egy esetleges későbbi meghibásodás esetén a szolgáltatás kiesés mértéke és időtartama is csökkenhet. A munkálatok ideje alatt felmerülő kellemetlenségek miatt a fogyasztók megértését és türelmét kérik. Örömteli hír érkezett Szekszárdra. Az idei kihívás napja programhoz kapcsolódóan a Magyar Szabadidős Sport Szövetség sorsolásán települési kategóriában 250.000 forint értékű sportszerutalványt nyert az önkormányzat, tudtuk meg Berlinger Attila polgármester Facebook oldaláról. A nyereményt a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Részére adták át, hogy olyan fejlesztésre fordíthassák, amely közvetlenül szolgálja a sportolni vágyó szekszárdiakat. A társaság tervei szerint az összegből kicserélik a mindenki által ingyenesen használható műanyagborítású streetball pályán található kosárlabdapalánkot, amelyet tavaly vandálok rongáltak meg. A polgármester bízik abban, hogy a megújuló pálya még több fiatalt és sportkedvelőt ösztönöz majd arra, hogy rendszeresen mozogjon, közösséget építsen és aktívan töltse szabadidejét. Régiós porondon hullott éremeső a paksi kajakkenusokra. Faddomboriban viaskodtak a fiatalok, írja az Egyesület a honlapján. A hazai kajakkenus térkép 6 régióra van.

0: elosztva. Az atomvárosi versenyzők szombaton napsütésben tükörvízen siklottak a Csay Renáta Regionális Akadémia, illetve a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia. 700 kajakkenusa között a Magyar Kupa részvételért is. A paksi sportolók végül 3 aranyal és 11 egyéb éremmel tértek haza. C2-ben a férfi serdülő U15-U16 korosztály 500 méteres döntőjében Rózsa Bence és Kirtner Dávid végzett az első helyen. Előbbinek egyedül is sikerült felállni a dobogó legfelső fokára a C1 1000 méteres döntőjében. Az U17-18-as ifjúsági kategóriában 1000 méteren pedig Vajna Zoltán hagyta maga mögött a mezőnyt. Még több eredményt az antit.hu oldalon talál. Szombaton szintén napos, gomoly felhős, időkörvonalazódik, elszóltan alakulhat ki kisebb eső zápor. A nyugati szél sokfelé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Szekszárdon és a Vételkörzetben szombaton hajnalban 14, napközben 26 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
3: Délen múlt jó hétvégét kívánok, a stúdióban már Karakas Balázs, hozom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit a folytatásban is megállás nélkül. Jön majd Billy Joel hamarosan, most viszont Dua Lipa indítja a zenei folyamat itt a Training Season.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégét.

Jó hétvégét kívánok itt a Rádió Antritta, a kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel, nem megfelejthetetlen klasszikusabb örökzöldekkel. A poprock egyik legnagyobb legendája Billy Joel érkezik hozzánk, és most egy olyan dal, ami az utolsó kislemeze volt, ami bekerült az amerikai Billboard 600-as slágerlista legjobb 10 helyezettje közé. Egész pontosan a harmadik helyig menetelt. Billy Joel és a The River of Dreams itt az Antritton.

0: Ez itt a Rádió Antrit, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok így szombat délután. A country zene történetének egyik legmeghatározóbb világslágere érkezik hozzánk. Billy Ray Cyrus, akit a fiatalabb generációk leginkább Miley Cyrus édesapjaként ismerhetnek, mert hogy bizony, ő is zenész volt, mint édeslánya. Ez a dal az első olyan country felvétel a zene történelemben, ami hivatalosan is platina lemez minősítést ért el sok felé. A dalnak óriási szerepe volt abban, hogy a hagyományos country vonalat közelebb hozza a mainstream popkultúrához, és ráadásul így világszerte ismertetje a műfajt. Billy Ray Cyrus és az Achy Breaky Heart azonnal hallható. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves betont!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuse 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar!
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét, jó rádiózást kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Miley Cyrus édesapja Billy Ray Cyrus énekel most, aki ezzel a zenével átütő sikert ért el anno, és hozzájárult ahhoz, hogy a country, mint világműfaj megvesse a lábát. Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Jó hétvégét a Rádió Andrittal, itt bizony a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pörögnek, és persze a legizgalmasabb program lehetőségek, ezeket is mondjuk. A mai nap folyamán például el lehet látogatni a Szekszárdi moziba, ahol vetítik a Mumbo Jumbo hatalmas kalandját délután 3 órától, érkezik majd délután 5 órától az Univerzum védelmezői, este 8 órától pedig a leleplezés napja lesz a vetítővásznom. Mindehhez persze én jó szórakozást kívánok. Jönnek hozzánk a hírek 1 órakor, utána pedig Post Malone és Morgan Wallen. I had some help.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szévédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Menekültábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány Magyar Péter szerint. Rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat.

0: után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A szél sokfelé feltámad, napközben 22-28 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
3: Elmúlt már egy óra is, hello, jó hétvégét a stúdióban Karakas Balázs, izgalmas információkkal és nagyon jó dalokkal, most Post Malone és Morgan Wallen kezd. I had some help.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Jó hétvégét, ez a Rádió Antritta a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és most egy utazás az ezredforduló környékére. Noha nem a lassú internetet akarjuk megidézni, hanem azt a világot, amikor a fiúbandák voltak a sztárok. Az ír Westlife együttes 2001-ben hozzányúlt Billy Joel klasszikusához, amivel hatalmas sikert arattak. Ezt játsszuk itt az Uptown Girl.

0: Jó hétvégét itt a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Jó hír mindenkinek, lassult az infláció 26 májusában Magyarországon, 1,8%-ot mértek. A KSH szerint az élelmiszerek ára szinte alig emelkedett, miközben azért a szolgáltatások tovább drágultak. Erről részleteiben az Alon közül információt. Nálunk pedig a folytatásban is hallgathatóak a jó dalok, Pitbull és Kesha azonnal jön tőlük a Timber.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk, akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a három évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Kurehotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. A 2010-es évek egyik legmeghatározóbb és legpörgősebb klubhimnusza érkezik. Pitbull és Kesha közös kollaborációja 2013-ban jelent meg, és szinte azonnal globális siker lett. Itt a Timber!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: csodás hétvégét kívánok. Itt a Rádió Antrét, pörögnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei változatosan, nem sokára 2 óra lesz. Érdemes figyelni, mert egy olyan énekesnőt hozok, aki 14 Grammy díjat is bezsebelt az elmúlt időszakban. Azt meg tudjuk jól, hogy nem a piacon osztják. Ez egy zseniális dal, ami az akkori stúdióalbumának egyik legfontosabb mérföldköve volt 2012-ben. Azóta nyilván az énekesnőnek a stílusa és a mondani valója is gyakorlatilag hozzáért a mai korhoz, és persze az ő személyiség fejlődéséhez is, de ez a dal is egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő volt az ő karrierjében. Taylor Swift és az I Know You Were Trouble azonnal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy 2 főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fusti 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5+1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar! Nyerj!
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartani.

0: mint villamos energiavásárlási hálózat használati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket. A tanulók teljesítménye és a készségei közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli-délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
3: 2 óra után sem áll le a zene. Hello, Karakas Balázs vagyok. Taylor Swift itt a folytatásban. Ez egy éles váltás volt a karrierjében, amivel maga mögött hagyta a korábbi gyökereit, és gyakorlatilag fejest ugrott a mainstream pop életbe. Taylor Swift, I Know You Were Trouble.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Itt a Rádió Andrét játsszuk a ma kedvenceit, és természetesen a tegnap slágereit is. A jövő héten állítólag visszajön a kánikula, és a hétvégén, tehát a jövő héten ilyen 19-20-a körül már akár 34-35 fokok is lehetnek Szekszárdon. Hát azért ezt mindenképpen érdemes lehet vízparton eltölteni, de nálunk persze addig is itt vannak a jó dallamok, hiszen Ali Mercer érkezik és a Stevie Nose.

0: Itt a Rádió Antrit. Bizonyám, hogy nálunk pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ha azt mondom, hogy 2000-es évek, akkor azért nem fogjuk elfelejteni a zenei tévéket, az MP3 lejátszók hőskorszakát. Hát milyen menő volt már, hogy a digitális zenehallgatást gyakorlatilag bárhová magunkkal vihettük. Egy felejthetetlen szabadságot adott. Justin Timberlake pedig ezt lovagolta meg. Azonnal ő érkezik hozzánk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
3: Ergonom munka Védelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Egy olyan énekes érkezik, aki a 2000-es években számtalan dallal meghódította a sikerlistákat, énekelt nagy világsztárokkal, de ami még ennél is fontosabb, a 2000-es évek fiataljainak életében ott volt Justin Timberlake. Ő érkezik most.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Jó hétvégét itt a Rádió Antrittal, hozzuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit, és persze a legizgalmasabb program lehetőségeket is. Perceken belül 3 órakor kezdődik a Mumbo Jumbo hatalmas kalandja a Szekszárdi moziban, 5 órától az Univerzum védelmezőit nézheti meg, este 8 órától pedig a leleplezés napját. Ezentúl a Férjek slamasztikában, francia vígjáték 2 felvonásban, június 23-án a Szekszárdi színházban. Legyen meg a szórakozás, én ezt kívánom. Jönnek hozzánk a hírek, aztán pedig a Boniem és a Rasputin egy örök zöld.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
4: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Bali! Hozd már a földnedves beton!
6: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
5: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
6: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
5: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
6: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
7: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az Ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az Ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antrittban.
10: Mondj nemet a drogokra. Különleges mozgás éjszakáján vett részt a gyakorlóiskola 4. osztálya. Meleg, de esős lesz a vasárnap. Jó napot kívánok, Janner Juli vagyok. 2026. június 13-án szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Június 10-én már 5. alkalommal rendezték meg a kábítószer ellenes napot Dombováron a Dombovári Rendőrkapitányság és a Dombovári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésében. A rendezvényt Gábor Zoltán, a Dombovári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője és a KEF társelnöke nyitotta meg. Ezt követően Nagy Roland, a Dombovári KEF elnöke és Gábor Zoltán rendőr alezredes adta át annak a 11 diáknak a tanúsítványát, akik sikeresen teljesítették a Tolna vármegyei szakképzési centrum Apácai Csere János technikumából a kortársoktató képzést. A program során a frissen végzett kortársoktatók osztották meg a tapasztalataikat a résztvevőkkel, beszámolva arról, milyen élményekkel és ismeretekkel gazdagodtak a képzés alatt. Az árral szemben a Jövőért Alapítvány munkatársai Márk Tibor, Nyéki Robert és Bedő Sándor személyes történeteiken keresztül hívták fel a figyelmet a szenvedélybetegségek veszélyeire, valamint a megelőzés fontosságára. A rendezvény végén több szervezet és intézmény információs standokkal várta az érdeklődőket. Bemutatkozott a Baptista Tevékenység Szeretett Misszió, Új Esély Központ Dombovár, a Dombovári Polgárőr Egyesület, a Dombovári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, Család és Gyermekvédelmi Szolgálata, a Tolna vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya, valamint a Dombovári Rendőrkapitányság. A látogatók megtekinthették a Tolna vármegyei szakképzési centrum Apácai Csere János technikum rendészeti képzésben résztvevő diákjainak bemutatóját, a programot pedig a rendőrség kutyás bemutatója zárta. A rendezvény célja ezúttal is a kábítószer fogyasztás megelőzésének, valamint az egészségtudatos és felelős

0: fényes éjszaka alatt, ami teljes mértékben újdonságot jelentett. Az osztály 25 fővel lett részt, és ami nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy a szülők támogatóan mellettünk voltak, és több mint 50-en sétáltunk vissza. 9-kor indultunk el a Petőfi utcából, és az erdőn keresztül éjfélre értünk be Kálvin téri templomhoz. Hatalmas élményekben volt részünk. Én azt gondolom, hogy a gyerekek egy-egy élményét hadd osszák meg egymással, úgyhogy hallgassuk ezt, hogy ők mit mondanak róla.
1: Nekem az volt a legjobb, hogy mikor sétáltunk, tisztaszorosabb lettünk, még ráragadt a cipőnkre a sár.
2: Nekem az volt a legjobb, amikor csillagnézés volt este a sötétben.
3: Nekem az volt a legjobb, amikor belement a sár a fülembe, és leesett a cipőm a sárban.
4: Nekem az volt a legjobb, hogy be tudtam világítani az erdőt.
5: Nekem az volt a legjobb, hogy mindenki lekapcsolta a villanyt, és úgy mentünk.
6: Nekem az volt a legjobb, hogy együtt voltunk és játszottunk.
7: Nekem az volt a legjobb, amikor fiúkkal énekeltünk.
8: Nekem az volt a legjobb, amikor lekapcsoltuk mindannyian a villanyt, és úgy mentünk.
9: Nekem az volt a jó, amikor megálltunk csillagot nézni.
10: Nekem az volt a legjobb, amikor a kaszás ellen menekültünk.
11: Nekem az volt a legjobb, amikor leesett mindenki cipője.
0: Én azt gondolom, hogy egy olyan hatalmas élményben volt részünk, gyerekeknek, felnőtteknek, ami nem mindig adatik meg, és hogy olyan új dolgot fedezünk föl, amit a szürke hétköznapokban az iskolában nem tudunk létrehozni.
12: Diák önkormányzati napot tartottak az Energetikai Technikum és Kollégiumban június 12-én, ahol gokárt, kóla, kóstoló, szófelismerő, célbalövő verseny és kvízjáték várt a tanulókra. A Paks 2 ZRT, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT, valamint az RHK Kft. Is kitelepült a sportcsarnokba különböző feladatokkal. A legjobban teljesítő osztályok értékes jutalomban részesültek. A múzeumok éjszakája a Völgységi Múzeumban 2026-ban több szempontból is rendhagyó eseményként valósul meg. Egyrészt egy héttel megelőzi az országos rendezvénysorozatot, tehát ma, június 13-án szombaton 17 órától várnak minden érdeklődőt. Másrészt elsőként Bonyhádra érkezik a Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200. évfordulójáról szóló roll-up kiállítás, köszönhetően annak, hogy a város az első között csatlakozott az MTA Tuba, tudománybarát település mozgalomhoz. A kiállítást az MTA Tuba Mozgalom szakmai vezetője, dr. Robert Frank Ferenc köztestületi igazgató, a Tuba Mozgalom szakmai vezetője nyitja meg, és elfogadta a múzeum meghívását dr. Nusszer Zoltán agykutató is, aki a posztert kiállítás egyik megjelenített szereplőjeként, a híres bonyhádi tudósaink egyikeként szerepel a kiállításban. Az idei kihívás napja programhoz kapcsolódóan a Magyar Szabadidő Sportszövetség sorsolásán települési kategóriában 250 ezer forint értékű sportszerutalványt nyert Szekszárd város önkormányzata. A nyereményt a Szekszárdi Sportközpont NKFT kapta, hogy mire fordítják, arról Kakas Krisztián ügyvezető igazgatót kérdeztük.
13: Az idei évben Szekszárd városa részt vett a kihívás napja elnevezésű rendezvényen, amelyet Magyarország szervezett, és ezen a rendezvényen szerencsés módon kisorsolásra került városunk, amely egy 250 ezer forintos sporteszközvásárlási utalvány volt a jutalom. Ezt felajánlotta a város a sportközpont javára, amit nagyon szépen köszönünk nekik. Ebből az összegből meg tudjuk újítani a sporttelepen található streetball pályán lévő palánkot, ami sajnálatos módon a tavalyi évben vandalizmus áldozata lett, és így most már elég régóta nem használható. Ennek a felajánlásnak köszönhetően viszont hamarosan újra használható lesz a pálya, amelyet mindenki ingyenesen tud használni, úgyhogy a sportközpont portáján felveti a kulcsot, és amikor befejezte a sportást, akkor pedig visszaviszi.
12: A Tamási környékén közlekedők figyelmébe ajánljuk a következő információt. 2026. június 14-én vasárnap 10 és 14 óra között kerékpárosok fokozott jelenlétére lehet számítani a Tamási, Iregszemcse, Tamási, Pincehely, Belecska, Keszőhidegkút, Gyönk, Szakadát, Szakály, Tamási út szakaszokon. A sportolók a következő hétvégén megrendezésre kerülő versenyre készülnek. A rendőrség kéri, hogy az említett útvonalon fokozott figyelemmel közlekedjen. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájakon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb. Órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon hajnalban

0: 15, napközben 27 fok és eső várható.
1: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Amcit FM 105.1.
3: 3 óra után járunk már. Csodás hétvégét kívánok, a stúdióban Karakas Balázs. Gyakorlatilag a diszkókorszak egyik legmeghatározóbb zenekara a Bonián. Tőlük itt a Rasputin.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégét.

Ez a Rádió Antrit, ahol most a folytatásban a hétvégi lazítás kellős közepén benézünk a 90-es évek végének egyik legikonikusabb pop country himnuszához is. A kanadai szupersztár Shania Twain érkezik most a következőkben, tőle pedig a 98-as felejthetetlen dal, a Dead Don't Impress Me Much idézi meg a felejthetetlen 90-es évek életérzését.

0: Jó hétvégét a Rádió Antrittal, nálunk pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Jó tudni annak, aki már készül a nyaralásra, hogy június 20-án lép majd életbe a MÁV nyári balatoni menetrendje. Itt fokozatosan szépen sorjában jelennek is majd meg a pontos indulási érkezési dátumok. A cél az ezzel, hogy a nyári főszezonban gyorsabb, kényelmesebb és megbízhatóbb legyen az utazási lehetőség annak, aki a Balatonhoz tartana. És bízom benne, hogy tényleg mindenkinek egy picit könnyebb lesz. David Gettával most én megpróbálom azért könnyebbé tenni a helyzetet. A Teddy Swims-szel közös Gone Gone Gone azonnal érkezik hozzánk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe, hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Szép hétvégét, jó pihenést kívánok! Ez a Rádió Antrit, én Karokas Balázs vagyok. David Guetta most nem csapat, most csak úgy nyugiba csinált egy olyan dalt, ami felkerült a sikerlisták élére Teddy Swims-szel és Tones & Dye-jal közösen. Gone, gone, gone!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antrittal tölti a hétvége első napját is. Remélem mindenkinek jut ideje egy kis regenerációra, kis pihenésre, otthon kis molyolásra, kertészkedésre, vagy éppen egy nagy takarítás elvégzésére. Én itt vagyok, és persze igyekszem hűtás lenni mindemellett. Egy alternatív, kissé klasszikusnak adjuk át most a terepet. A Depeche Mode és a 87-ben megjelent kislemez most a következőkben. A dal egy picit sötét, picit bonyolult, picit szerelmes, picit fájdalmas, de ennek ellenére a világ sikerlistáin ott volt. Mindjárt jön a Depeche Mode-tól a Strange Love rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk Akác tűzifa konyhakészen 57 000 méterben 42 000 forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 4588 770.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Koreotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább 1 fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
6: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
8: www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertár felújításra, csak nem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni.

0: A jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Malentis strandján is, kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyő kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Csodás hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Hasznos információk így 4 óra után is, és mellette itt vannak a jó dalok. Csak mondom, csak párat, hogy mik jönnek ebben az órában. Elősz DJ, Rita Ora is itt lesz. Most viszont, ahogy ígértem, a Depeche Mode-del indítunk. Ez a Strange Love.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Csodás hétvégét itt a Rádió Antrittam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Állítólag a jövő hétvégére már azért a 30 fokok is bekukkantanak hozzánk, sőt, mint abban a 34-35 is. Úgyhogy a strandidő az a jövő héten mindenképpen itt lesz velünk, most még azért annál egy picikét hidegebb van. De ha nyár, akkor igazi mainstream popzene. Ez való mellé a koszovói albán származású, de brit énekesnő Rita Ora érkezik, aki 2014-ben felrobbantotta a sikerlistákat a most következő dallal. Itt az I Will Never Let You Down.

Itt a Rádió Antrit, pörögnek a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei is, egy igazi energikus időutazás most a folytatásban, hiszen a 90-es évek fiataljai emlékezhetnek erre a dalra. Ott volt a szexárdi klubokban is éjszakánként, a haverokkal egy-egy őrültség elvégzések közben, vagy éppen csak egy baráti kártyázás alkalmával. Egy igazi Eurodance klasszikus a holland Alice DJ jó voltából. Mindjárt érkezik a Better of Alone.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám.
8: Jönnek a zenék. Hello, Karakas Balázs vagyok. A 90-es évek minden szempontból a kísérletezésé volt. Hát beszélhetnénk az üzleti életről, vagy éppen a zenei életről. Egy olyan dal jön, aminek a szövege rendkívül minimalista, de a dal átütő energiája miatt globális sikert aratott. Alice DJ és a Better of Alone.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

0: Jó hétvégét, jó rádiózást, itt a Rádió Antrit, ahol pörögnek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Ne felejtjék el, hogy a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek automatikus legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést, akár a gépjármű adóval kapcsolatban is. Ez azért nagyon fontos, mert közel 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adóját az Alon cikke szerint. Úgyhogy figyeljenek oda, beszéljenek valakivel, aki azért ebben a témában jártas, hiszen jó dolgokat ki lehet ebből még hozni. Nálunk pedig jó dalokat hallgatni, 5 óra után már az ír zenész Dermot Kennedy érkezik. Itt lesz a Kiss Me. So kiss me the way that you would if we died tonight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuse 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar.
4: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám.
6: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Menekülttábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány, Magyar Péter szerint. Rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az Orbán kormány által Vitnyédre tervezett menekülttáborról osztott meg információkat a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, Orbán Viktor kormánya 2024 nyarán migránstábort akart létrehozni Vitnyéden, mert az előző miniszterelnök akkor még úgy gondolta, hogy az uniós migrációs paktumot végre kell hajtani. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szántak. Magyar Péter szerint az Orbán kormány megállapította, hogy 2026-ra ki kell lélezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust. A Fidesz tagadja, hogy valóban menekülttábort akartak volna Vitnyéden, Orbán Viktor szerint taktikáztak. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkeztek. jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit.

Jó hétvégét, jó rádiózást! Itt a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak a Rádió Antritton. Ennek okán most a pop és a soul zene történetének egyik leguniverzálisabb és persze a legmeghatározóbb szerelmes üzenete. A Grammy-díjas zseni Stevie Wonder 84-ben jelentette meg ezt a dalt, ami egyébként a Vörös Ruhás Nő című film betétdalaként is világhírűvé vált. Stevie Wonder, I just called to say I love you.

0: Jó hétvégét itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Egy tampai származású amerikai rapper énekesnő Dócsi most a következőkben, aki az alternatív hip-hop szcéna egyik legizgalmasabb új felfedezetje. Az Anxiety című dala egy nyers reflexió a mentális egészségre, a mindennapi szorongásra, és hát persze a hírnévvel járó nyomásra fókuszál. És ez a dal nem csak ezért vált ismerősé, hanem azért, mert a dalnak az alapja rendkívül ismerős volt gyakorlatilag mindenki számára, hiszen Gucci és Kim Brass Somebody That I Used to Know című klasszikusát használta fel Dócsi. Jó húzás volt. Mindjárt jön az Anxiety.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Bali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
7: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Egy olyan énekesnő érkezik, aki arról híres, hogy a művészetében bizony nem fél megmutatni a sebezhetőségét, miközben ugye zeneileg rendkívül dinamikus és formabontó ütemekkel operál. Jön Dócsi és az Anxiety.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Köszönöm, hogy a Rádió Antritot hallgatja. Itt pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei is változatosan. Pillanatok kérdése és 5 óra lesz, amivel én mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet, de jövök majd jövő héten szombaton is, déli 12 órától rádiózhatunk együtt. Karakas Balázs kicsekkol, szép hétvégét kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
4: Várja Önt a Coreotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van? Van legalább egy fő munkavállalója? Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon! Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre! Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a zene.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 4588 770.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Ez a Rádió André.

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
3: Várja Önt a Coreotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
4: Pali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. 2 hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint 500 milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 1500-et. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
1: Rádió Andrét időjárás.
8: Vasárnap általában gomoly felhős napos időig érkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.
1: Andrét.

legyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fusti 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei! Ez a Rádió Andrét!
7: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb, az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is, kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Party Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli az ökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikus éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlag hőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendég éjszakát töltött el ott, ugyanakkor a július és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli-délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

szívemen is új, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.